0: éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM. Best FM. Best FM.

Alice speaks righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

Dip Trap, Fantasia.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már nem Sólyog Tamás az államfő, több területet érint az alaptörvénymódosítás, egyre kevesebb a netes átverés. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Mától nem Sólyog Tamás Magyarország köztársasági elnöke. A volt államfő a napokban írta alá az alaptörvény 17. módosítását. Akkor úgy fogalmazott, eleget tesz az alaptörvényben foglalt kötelezettségének, ugyanakkor úgy véli, a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. A köztársasági elnök feladatait Forsthoffer Ágnes házelnök veszi át, a parlamentnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Magyar Péter, Polgár Judit sakk nagymestert kéri fel a köztársasági elnöknek, várhatóan még a mai napon. Az alaptörvénymódosítás más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Hatékony volt a Nemzeti Bank kibercsalások elleni fellépése. Az évek óta tartó emelkedés megtorpant, tavaly mintegy 30%-kal kevesebb próbálkozás járt sikerrel, és az ellopott összeg is csökkent. Ez a jegybank kibercsalók elleni 5 csapásának eredménye, fejtette ki rádiónknak Binder István, az MNB felügyeleti szóvivője.
2: A törvényi előírás szerint, hogyha a megerősített ügyfélhitelesítés elmaradt a tranzakciónál, a kibercsalás miatti kárt a bank köteles megteríteni. A különböző ingyenes limit módosítások, a központi visszaélésszűrő rendszer, a bankok saját fejlesztései is, így a valós idejű csalásfigyelő rendszereik, az ügyfelek jobb azonosításai és a ügyfelek tudatosságának az erősödése is éred be ezzel, de még mindig nagyon sok kísérlet történik, nagyon nagy az elkövetési érték, tovább kell dolgoznunk ezeknek a visszaszorításán.
1: Önkénteseket keresnek szúnyog hangok rögzítésére, csak egy mobiltelefon és egy új alkalmazás, a MosquiTune kell hozzá. A beküldött felvételek a mesterséges intelligencián alapuló faj felismerő rendszerek fejlesztését segítik, emellett a hazai szúnyogállomány monitorozásához is fontos adatokat szolgálnak. A kutatók szerint minél több felvétel érkezik az ország különböző pontjairól, annál pontosabbá válhat a rendszer. A kezdeményezéshez bárki csatlakozhat. Sok napsütésre van ma kilátás, a gomoly felhőkből egy-egy futó zápor zivatar kialakulhat. Északon erős lesz a nyugati észak-nyugati szél. Délután 25 és 31 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 17 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló idő vár ránk. A jelenlegi előrejelzések szerint csak csütörtökön érkezik csapadék, egész héten szeles időnk lesz. Ma pedig hideg front hat a szervezetünkre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

fénye távolodik. Mögöttem az értelmetlen szürkeségnek vége. Az ajtók sor

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 2026. július 20-a reggel 6 óra van. Ez a Pécsbook, a 101 hét Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pécsbook.
1: A Balokányliget tervezett fejlesztéseiről tartottak lakossági fórumot. Légiósok érkeztek az NKA férfi kosárlabda csapatához. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Lakossági fórumot tartottak szombaton este Pécsett a Balokányliget fejlesztési terveiről. A területen szabadtéri koncert és közösségi park létrehozását tervezik. Ám a környék lakosai tiltakozásba kezdtek. Petíciót indítottak és az önkormányzatnak is levelet írtak, amelyben megfogalmazták aggodalmaikat a fejlesztés negatív hatásairól, többek között a zajterhelés növekedéséről és a parkolási problémákról. A fórumon elhangzott, a következő hetekben a terület tulajdonosa online felületeken és szórólapokon is tájékoztatja a lakosságot a projekttel kapcsolatban, ősszel pedig egy újabb fórum várható a témában. Pályázatot írtak ki a pécsi Bóbita Bábszínház ügyvezetői posztjára. A kormány.hu oldalon közzétett tájékoztatóban azt írják, a munkakör betöltésének több feltétele is van, így többek között szakmai és vezetői gyakorlat, illetve szakirányú végzettség. A munkakört jövő év február 1-től lehet betölteni 5 éven át. A pályázatokat július 17-től 30 munkanapon át lehet benyújtani. Lezárná éjszakánként a Dóm teret a pécsi egyházmegye. Honlapjukon azt írják, az állandósult vandalizmus és a méltatlan állapotok megszüntetése miatt fontolgatják a lépést, melyről az egyházmegyei hivatal már megkezdte az előzetes egyeztetéseket is. Fontos tudni, hogy a tér magánterület, ám jellegénél fogva non-stop nyitva áll a nagy közönség előtt. Utóbbi időben azonban megszaporodtak a rongálások a területen, így a tervek szerint estére és éjszakára lezárnák azt, míg napközben továbbra is szabadon látogatható marad. Idén ősszel már 20. alkalommal tartják meg a pécsi sürgősségi napok konferenciát. Az eseményre október 2-án és 3-án várják az érdeklődőket. Az idei konferencia kiemelt témái között van a mesterséges intelligencia a sürgősségi ellátásban, soft skill-ek és mentális egészség, illetve a betegbiztonság kérdései is. A konferenciának a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi kara ad otthont. A rendezvényre online lehet jelentkezni. A regisztrációs felület már megnyílt. A jelentkezéseket szeptember 21-éig várják. A részletekről a kar hivatalos honlapján érhető el tájékoztató. A NAV baranyai munkatársai továbbra is megyeszerte végeznek ellenőrzéseket. Tájékoztatásuk szerint a héten szerdán Pogányba, csütörtökön Mázárra látogatnak el. Mind a két településen felkeresik az üzleteket, vendéglátóhelyeket, és figyelik a számla és nyugtaadást, az alkalmazottak bejelentését. Folyamatosan zajlik a szezonális gyümölcsöt, zöldséget kínáló kereskedők ellenőrzése is a megye egész területén. A véradás fontos, ezért a következő napokban is várják a baranyai önkénteseket. Ma a Bikali óvodában és Komlóna Városi Sportközpontban tartanak véradást, míg szerdán a Szigetvári Kórház épületében tartanak kihelyezett véradó napot. Baranyában állandó véradási lehetőségek is vannak. Pécsett a Pacsirta utcában és a Forrás véradóponton, míg Mohácson a kórház transzfúziós osztályán jelentkezhetnek az önkéntesek. Ezek a helyszínek ezúttal is a megszokott nyitvatartás szerint fogadják a donorokat. Egy sérült vízvezetéket cserélnek kedden a Tettye Forrásház ZRT szakemberei Pécsett a Bethlen Gábor utcában. A 150 mm átmérőjű vezeték még szerdán hibásodott meg. Akkor megállították a vízfolyást, de további javításra van szükség. Ezt végzik el július 21-én. A munkák miatt ezen a napon a helyszínen teljes útzár lesz érvényben. A 14-es és 14Y jelű buszjáratok pedig megváltozott útvonalon közlekednek. Kimarad a Bethlen utca, Vasasi iskola, Bence János utca, M utca és Petőfi Akna megálló. Változik a buszok közlekedése Komlón. A Szilvási úton javítási munkákat végeznek, ezért július 20-a és 27-e között átmenetileg megváltozik a helyi buszközlekedés az érintett szakaszon. A járatok a lezárás miatt a következő napokban az Irinyi utcán át közlekednek, és az Alkotmány május 1 út kereszteződésénél fordulnak vissza, ezért itt ideiglenes megállóhelyet alakítanak ki. A munkák ideje alatt a Spár és a Gimnázium megállóhelyeket átmenetileg lezárják. Szeptember 5-én rendezik a Bui Kantorréten a 27. szüreti csirkepaprikás főzőfesztivált. A szervezők már május végén megnyitották az asztalfoglalási lehetőséget, és eredetileg augusztus 22-éig várták a jelentkezéseket. A rendezvény népszerűségét azonban jól mutatja, hogy a megadott határidőnél jóval korábban le kellett zárni a regisztrációt. A rendelkezésre álló asztal és főzési helyek ugyanis elfogytak. A fesztiválra a látogatókat továbbra is várják. A főzőverseny mellett zenés programok is lesznek. Fellép Rutkai Bori bandája, a Bendo Streets, illetve Presser Gábor, Karácsony János és a Csík zenekar is. Megszépült a Peterdi református templom. A Baranyai Református Egyházmegye beszámolója szerint az Árpád-kori eredetű építmény felújítása körülbelül 15 éve kezdődött egy pályázat segítségével. Akkor a külső munkák nagy része elkészült, ám a belső tér helyreállítása félbe maradt. A közelmúltban a pécsi, a keletmecseki és a kertvárosi gyülekezet tagjai, valamint az egyetemi misszió fiataljainak összefogásával kitakarították és visszarendezték a belső teret, és megtisztították a tornyot is. A jövőbeni tervek között a templom belső restaurálása is szerepel. Három légiós érkezik az NKA Universitas Pécs férfi kosárlabda csapatához. A klub a honlapján azt közölte, az új-zélandi James Moore centerként, az amerikai Kiefer Panther bedobóként, a kanadai Kobe Elvis pedig irányítóként csatlakozik a pécsi együtteshez. Mind a három játékos szerepelt már az európai bajnokságokban, olvasható az NKA honlapján. Szombaton lejátszotta utolsó nyári felkészülési meccsét a Szentlőrinc. Az MB2-es labdarúgó csapat a horvát Bielobrodót fogadta, és 2-0-ás győzelmet aratott. A HRM Kozármislány az MTK-hoz látogatott szintén edzőmeccsre. Itt a baranyai csapat 3-0-ás vereséget szenvedett. A bajnokság pár nap múlva kezdődik, az MLS pedig a szombati játéknapokat is engedélyezte. Így a nyitófordulóban a Kozármislány július 25-én szombaton a Videoton otthonában lép pályára, míg a Szentlőrinc egy nappal később, vasárnap, hazai közönség előtt fogadja a Karcagot. Az Észak-amerikai Női Kosárlabdaliga szombati játéknapján a Minnesota Lynx a Portland Fire együttesét fogadta, és 101-93-ra le is győzte ellenfelét. A meccsen Juhász Dorka 21 percet töltött a pályán, ez alatt 12 pontot szerzett a Minnesotának, és több lepattanó, illetve gólpassz is a neve mellé került. A Minnesota ezzel 20. győzelmét szerezte meg 6 vereség mellett, és továbbra is liga első. Ez volt a Pécsbook, a 101.7 Best FM-em.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM, a

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok július 20-án. Ebben az évben már 201-szerre kelt fel a nap 5 óra 8-kor. Isten éltesse az illéseket és a szülinaposokat. Hívható SMS, Viber 0620-5555-155. Jön rögtön a Black Cat-ek a Heartless-szel, de csak Krisztina az illéráink után. Lady Marmalade, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.
2: Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

0: Ezt a FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok július 20-án, a sakk világnapján, illetve a kéményseprők világnapja is a mai napra esett. Ha pedig ünnepelt ismerős közlekedési infó van, jöhet ma is az üzenet a 0620 55 55 155-re. Hey Mama címmel pedig a Black Eyed Peas dala folytatja a hétfő reggelt.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Alapvetően napos idő lesz, egy-egy futózáporral az Alpok alján, a maximum pedig egy picit kellemesebb, frissebb, a legmelegebb pillanatokban is csak 30-31 fok lesz ma. Ennek lehet örülni, és a hírek utáni zenének. Britney Spears Toxicja folytatja mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A Balokányligetbe tervezett fejlesztésekről tartottak lakossági fórumot Pécsett. Napközben legfeljebb 26 fok várható. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Lakossági fórumot tartottak szombaton este Pécsett a Balokányliget fejlesztési terveiről. A területen szabadtéri koncert és közösségi park létrehozását tervezik, ám a környék lakosai tiltakozásba kezdtek. Petíciót indítottak és az önkormányzatnak is levelet írtak, amelyben megfogalmazták aggodalmaikat a fejlesztés negatív hatásairól, többek között a zajterhelés növekedéséről és a parkolási problémákról. A fórumon elhangzott, a következő hetekben a terület tulajdonosa online felületeken és szórólapokon is tájékoztatja a lakosságot a projekttel kapcsolatban, ősszel pedig egy újabb fórum várható a témában. A NAV baranyai munkatársai továbbra is megyeszerte végeznek ellenőrzéseket. Tájékoztatásuk szerint a héten szerdán Pogányba, csütörtökön Mázárra látogatnak el. Mind a két településen felkeresik az üzleteket, vendéglátóhelyeket, és figyelik a számla és nyugtaadást, az alkalmazottak bejelentését. Folyamatosan zajlik a szezonális gyümölcsöt, zöldséget kínáló kereskedők ellenőrzése is, a megye egész területén. Három légiós érkezik az NKA Universitas Pécs férfi kosárlabda csapatához. A klub a honlapján azt közölte, az új-zélandi James Moore centerként, az amerikai Kiefer Panther bedobóként, a kanadai Kobe Elvis pedig irányítóként csatlakozik a pécsi együtteshez. Mind a három játékos szerepelt már az európai bajnokságokban, olvasható az NKA honlapján.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton. Augusztus végéig a munkaterületeknél sávlezárásra kell számítani. Pécsett a megye utcában továbbra is tartanak a közműfejlesztési munkák teljes útzár mellett. Ideiglenes útzárra kell számítani a Péter utcában is, ahol hétfőtől burkolatmarási munkákat végeznek. Július 21-én kedden napközben a Tüzér utcai felüljárónál szintén burkolatmarást végeznek. Dolgoznak majd a Veresendre utcában is, sávlezárásra kell számítani. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is napos és felhősebb időszakok váltakoznak majd. A felhőkből elszórtan záporok is kialakulhatnak. A nyugati északnyugati szél a legtöbb helyen mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma napközben 26 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Ezt a fem a legjobb zenék. Napsütéssel indul a hét a gomoly felhőkből, amelyek itt-ott megjelenhetnek. Egy-egy futózápor, esetleg zivatar az Alpok alján és északkeleten lehet. A maximum 25-31 fok között alakul, kicsit felfrissült tehát a levegő, nem nagyon merészkedik 30 fok fölé a hőmérő higanyszála. Ma sem, holnap sem és holnap után sem. Ez a jó hír, és az is, hogy jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, az Atomic Kittentől a Besten. Jó reggelt!
1: Best.

0: 90-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

az utam legvégén. Kiben bízhatok, ha elárul az élet? Végállomás, és le is járt a bérlet. Megfogadtam, nem alszik ki a fényed. Édesapám, nem tagadom a véred. Problémás

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 órához érkezünk, jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék, például a Five-tól. Vagy Zsédától.

0: Hívható SMS Viber számunk nem változott. 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ügyvezetőt keresnek a Bóbita Báb Színház élére. Napos felhős időre számíthatunk ma is. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Pályázatot írtak ki a pécsi Bóbita Báb Színház ügyvezetői posztjára. A kormány.hu oldalon közzétett tájékoztatóban azt írják, a munkakör betöltésének több feltétele is van, így többek között szakmai és vezetői gyakorlat, illetve szakirányú végzettség. A munkakört jövő év február 1-től lehet betölteni 5 éven át. A pályázatokat július 17-től 30 munkanapon át lehet benyújtani. Változik a buszok közlekedése Komlón. A Szilvási úton javítási munkákat végeznek, ezért július 20-a és 27-e között átmenetileg megváltozik a helyi buszközlekedés az érintett szakaszon. A járatok a lezárás miatt a következő napokban az Irinyi utcán át közlekednek, és az Alkotmány május 1 út kereszteződésénél fordulnak vissza, ezért itt ideiglenes megállóhelyet alakítanak ki. A munkák ideje alatt a Spár és a Gimnázium megállóhelyeket átmenetileg lezárják. Az észak-amerikai női kosárlabdaliga szombati játéknapján a Minnesota Lynx a Portland Fire együttesét fogadta, és 101-93-ra le is győzte ellenfelét. A meccsen Juhász Dorka 21 percet töltött a pályán, ez alatt 12 pontot szerzett a Minnesotának, és több lepattanó, illetve gólpassz is a neve mellé került. A Minnesota ezzel 20. győzelmét szerezte meg 6 vereség mellett, és továbbra is liga első.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Ivóvízhálózati munkákat végeznek Pécsett, emiatt teljes szélességében lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát, így az Zsák utcává vált. Július 21-én kedden Pécsett a Betlen Gábor utcában egy sérült vízvezeték cseréje miatt reggel 8 és délután 4 óra között teljes útzár lesz érvényben. Július 22-e és 25-e között teljes szélességében lezárják az Ipar utca Siklósi út és felüljáró alatti körforgalom közötti szakaszát. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is napos és felhősebb időszakok váltakoznak majd. A felhőkből elszórtan záporok is kialakulhatnak. A nyugati északnyugati szél a legtöbb helyen mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma napközben 26 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt, jó hetet kívánok július 20-án, hétfőn az Illések névnapján. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. Aki utánozna, hívjon vagy írjon 0620 55 55 155. Nem sokára a Crystal Waters elsőként viszont Jerry Halliwell jön.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet kívánok július 20-án hétfőn. Ma van a Hold napja, annak emlékére, hogy 1969-ben ezen a napon lépett elsőként ember a Holdra az Apollo 11-2 űrhajósa személyében. Ők ugye Neil Armstrong és Buzz Aldrin voltak. A folytatásban pedig hamarosan a Five dala jön, az Everybody Get Up, most pedig Tayo Cruzé, a Troublemaker a Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Ezt FM a legjobb zenék, jó reggelt. Mindjárt 7:30, úgyhogy meghallgatjuk a legfrissebb híreket. A végén részletes időjárás jelentés. Pár szóban annyit, hogy kicsit enyhébb, kellemes nyári idő lesz, maximum 30 fokkal, sok napsütéssel, egy-egy gomoly felhővel, az Alpok alján némi futózáporral. Jó reggelt, jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót, 0620 55 55 155. A hírek után Kim Mezellel megyünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Lezárhatják éjszakára a pécsi Dóm teret. Napközben legfeljebb 26 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Lezárná éjszakánként a Dóm teret a pécsi egyházmegye. Honlapjukon azt írják, az állandósult vandalizmus és a méltatlan állapotok megszüntetése miatt fontolgatják a lépést, melyről az egyházmegyei hivatal már megkezdte az előzetes egyeztetéseket is. Fontos tudni, hogy a tér magánterület, ám jellegénél fogva non-stop nyitva áll a nagy közönség előtt. Utóbbi időben azonban megszaporodtak a rongálások a területen, így a tervek szerint estére és éjszakára lezárnák azt, míg napközben továbbra is szabadon látogatható marad. Egy sérült vízvezetéket cserélnek kedden a Tettye forrásház ZRT szakemberei, Pécsett a Bethlen Gábor utcában. A 150 mm átmérőjű vezeték még szerdán hibásodott meg. Akkor megállították a vízfolyást, de további javításra van szükség. Ezt végzik el július 21-én. A munkák miatt ezen a napon a helyszínen teljes útzár lesz érvényben. A 14-es és 14Y jelű buszjáratok pedig megváltozott útvonalon közlekednek. Kimarad a Bethlen utca, Vasasi iskola, Bence János utca, M utca és Petőfi akna megálló. Két hét van még a régi típusú könyvformátumú, 2000. január 1-je előtt kiállított, határidő nélküli személyazonosító igazolványok cseréjére. A kormányhivatalok arra hívják fel a figyelmet, ezek az okmányok augusztus 3-án érvényüket veszítik. Azok, akik még ilyen személyi igazolványt használnak, nem kapnak értesítést az érvényesség megszűnéséről. Az igazolványokat új, kártyaformátumú személyre kell cserélni, melyeket a kormányablakokban lehet igényelni. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton. Augusztus végéig a munkaterületeknél sávlezárásra kell számítani. Pécsett a megye utcában továbbra is tartanak a közműfejlesztési munkák teljes útzár mellett. Ideiglenes útzárra kell számítani a Péter utcában is, ahol hétfőtől burkolatmarási munkákat végeznek. Július 21-én kedden napközben a Tüzér utcai felüljárónál szintén burkolatmarást végeznek. Dolgoznak majd a Veresendre utcában is, sávlezárásra kell számítani. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is napos és felhősebb időszakok váltakoznak majd. A felhőkből elszórtan záporok is kialakulhatnak. A nyugati északnyugati szél a legtöbb helyen mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma napközben 26 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: do.
1: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 20-án hétfőn. Sok boldogságot a névnapos illéseknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 57 évvel ezelőtt ezen a napon először lépett ember a Holdra. 1947-ben a mai napon született Carlos Santana, 10-szeres Grammy-díjas mexikói származású amerikai gitáros, minden idők leghíresebb latin rock zenésze. ...1964-ben ezen a napon született Chris Cornell, amerikai énekes, dalszerző, a Soundgarden és az Audioslave zenekarok egykori frontembere. ...1966. július 20 megszületett Stone Gossard, a Pearl Jam gitárosa, alapítója. 1980-as születésű Gisele Bündchen zárja, brazil szupermodell, a 2000-es évek egyik első számú kifutósztárja. Sok boldogságot kívánok még egyszer az ünnepelteknek. 0620-55-55-155 a számunk.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most 7 ágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
4: Újra itt van! A Casino Vintage visszatért! Roulette, Blackjack, több mint 100 nyerőgép és több millió forintos jackpotok várnak! Casino Vintage, élmény, játék, szórakozás! A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékosvédelmi nyilvántartásba!
5: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen klasszik house slágereivel. Night Shift-tel az éjszakában délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ügyvezetőt keresnek a Bóbita Báb Színház élére. Napos felhős időre számíthatunk ma is. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Pályázatot írtak ki a pécsi Bóbita Báb Színház ügyvezetői posztjára. A kormány.hu oldalon közzétett tájékoztatóban azt írják, a munkakör betöltésének több feltétele is van, így többek között szakmai és vezetői gyakorlat, illetve szakirányú végzettség. A munkakört jövő év február 1-től lehet betölteni 5 éven át. A pályázatokat július 17-től 30 munkanapon át lehet benyújtani. Új szakaszába lépett Komló egyik központi terének, a 48-as térnek a felújítása, melynek során több mint egy hektárnyi területen végeznek közterületfejlesztési munkákat, több mint 500 millió forint Európai Uniós támogatás segítségével. Polics József polgármester a közösségi oldalán azt írta, a fejlesztés negyedik ütemében megkezdődnek a járdabontási és felújítási munkák. A fejlesztés a Zengő Áruház és a Tóth Ferenc Színház és Hangversenyterem közötti területet, valamint a Kossuth Lajos, a Dózsa György és a Táncsics Mihály utca által határolt övezetet érinti. Egy eltűnt fiatal lány felkutatásában kér segítséget a rendőrség. A 17 éves Orsós Nikolett június 12-én engedély nélkül távozott egy pécsi gyermekotthonból, azóta nem adott magáról életjelet, tartózkodási helye ismeretlen. A lány normál testalkatú, haja vállaláérő, fekete, a szeme barna, fogszabályozót visel. Aki Orsós Nikolett tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelezze a személyesen vagy telefonon a pécsi rendőrkapitányságon.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Ivóvízhálózati munkákat végeznek Pécsett, emiatt teljes szélességében lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát, így az Zsák utcává vált. Július 21-én kedden Pécsett a Betlen Gábor utcában egy sérült vízvezeték cseréje miatt reggel 8 és délután 4 óra között teljes útzár lesz érvényben. Július 22-e és 25-e között teljes szélességében lezárják az Ipar utca Siklósi út és felüljáró alatti körforgalom közötti szakaszát. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is napos és felhősebb időszakok váltakoznak majd. A felhőkből elszórtan záporok is kialakulhatnak. A nyugati északnyugati szél a legtöbb helyen mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma napközben 26 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Előttük még egy friss közlekedési info. Baleset történt az M0-áson, az M1-es felé, az M51-es csomópontnál. 10 kilométeres a dugó a nulláson, de beállt az M51, az 51-es főút, az 5-ös főút, illetve az M5-ös is a főváros felé 6-7 kilométeren a nullás csomópont előtt. Kitartási utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. Rögtön a Pet Sounds Mall, előtte még a Unique, most pedig Usher jön. DJ Garas Falling in Love, 4 perccel múlt 8. Jó reggelt, Max M. Levente vagyok.
0: Best

Ezt FM a legjobb zenék. Balesetekkel indul a hét sajnos. Az M0-áson az M1-es felé az M51-es csomópont után többen ütköztek. Egy sáv járható, a 0-áson kb. 10 kilométeres a dugó, az M5-ösön a főváros felé a 0-ás csomópont előtt 6-7, de beállt az 51-es főút is Dunaharasztinál. Baleset történt korábban az M1-esen is, Budapest felé Bicske térségében az átterelt belső sávban autó és teherautó ütközött. A 37-es kilométernél a korlátozás már megszűnt, de a torlódás csak lassan oszlik fel. Jó utat, már is itt a következő a 90-es és 2000-es évekből. Király

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best

0: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb hír, hogy véget ért a kánikula, kellemes nyári időnk lesz, maximum 30 fokkal, sok napsütéssel, részletek hamarosan, aztán az a Shania Twain folytatja, akinek életéről nem sokára film készül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, do.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A Balokány-ligetbe tervezett fejlesztésekről tartottak lakossági fórumot Pécsett. Napközben legfeljebb 26 fok várható. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Lakossági fórumot tartottak szombaton este Pécsett a Balokány-liget fejlesztési terveiről. A területen szabadtéri koncert és közösségi park létrehozását tervezik. Ám a környék lakosai tiltakozásba kezdtek. Petíciót indítottak és az önkormányzatnak is levelet írtak, amelyben megfogalmazták aggodalmaikat a fejlesztés negatív hatásairól, többek között a zajterhelés növekedéséről és a parkolási problémákról. A fórumon elhangzott, a következő hetekben a terület tulajdonosa online felületeken és szórólapokon is tájékoztatja a lakosságot a projekttel kapcsolatban, ősszel pedig egy újabb fórum várható a témában. A NAV baranyai munkatársai továbbra is megyeszerte végeznek ellenőrzéseket. Tájékoztatásuk szerint a héten szerdán Pogányba, csütörtökön Mázárra látogatnak el. Mind a két településen felkeresik az üzleteket, vendéglátóhelyeket, és figyelik a számla és nyugtaadást, az alkalmazottak bejelentését. Folyamatosan zajlik a szezonális gyümölcsöt, zöldséget kínáló kereskedők ellenőrzése is, a megye egész területén. Három légiós érkezik az NKH Universitas Pécs férfi kosárlabda csapatához. A klub a honlapján azt közölte, az új-zélandi James Moore centerként, az amerikai Kiefer Panther bedobóként, a kanadai Kobe Elvis pedig irányítóként csatlakozik a pécsi együtteshez. Mind a három játékos szerepelt már az európai bajnokságokban, olvasható az NKA honlapján.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton. Augusztus végéig a munkaterületeknél sávlezárásra kell számítani. Pécsett a megye utcában továbbra is tartanak a közműfejlesztési munkák teljes útzár mellett. Ideiglenes útzárra kell számítani a Péter utcában is, ahol hétfőtől burkolatmarási munkákat végeznek. Július 21-én kedden napközben a Tüzér utcai felüljárónál szintén burkolatmarást végeznek. Dolgoznak majd a Veresendre utcában is, sávlezárásra kell számítani. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is napos és felhősebb időszakok váltakoznak majd. A felhőkből elszórtan záporok is kialakulhatnak. A nyugati északnyugati szél a legtöbb helyen mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma napközben 26 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Let's go, girls.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 20-án hétfőn, itt az új hét, új szelek fújnak az időjárás tekintetében. Enyhébb, kellemesebb nyári idő lesz a következő napokban. A maximumok nagyjából 30 fok körül, inkább alatta alakulnak. Sok napsütés, egy-egy futózáporral. Egyetlen egy kószagól döntött tegnap a foci VB-n. Spanyolország a trónkövetelő legyőzte a címvédő Argentinát. Visszáll a rend, lehet újból sorozatokat nézni, családi életet élni, és a legjobb zenéket hallgatni. Ezt persze mindentől függetlenül is lehet, a nap 24 órájában itt a Besten. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, George Michael-től és Mary J. Blige-tól.
1: Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kis lépés az embernek, nagy lépés az emberiségnek hangzott el 57 évvel ezelőtt, 1969-ben ezen a napon, amikor először lépett ember a Holdra. Ezt a távolságot a következő órában is megtesszük, sőt, oda-vissza. To the moon and back jön majd a Savage Garden, a VIP pedig még mindig keresi azt, akit nem talál. Keresem a hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ügyvezetőt keresnek a Bóbi Tabáb Színház élére. Napos felhős időre számíthatunk ma is. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Pályázatot írtak ki a pécsi Bóbi Tabáb Színház ügyvezetői posztjára. A kormány.hu oldalon közzétett tájékoztatóban azt írják, a munkakör betöltésének több feltétele is van, így többek között szakmai és vezetői gyakorlat, illetve szakirányú végzettség. A munkakört jövő év február 1-től lehet betölteni 5 éven át. A pályázatokat július 17-től 30 munkanapon át lehet benyújtani. Változik a buszok közlekedése Komlón. A Szilvási úton javítási munkákat végeznek, ezért július 20-a és 27-e között átmenetileg megváltozik a helyi buszközlekedés az érintett szakaszon. A járatok a lezárás miatt a következő napokban az Irinyi utcán át közlekednek, és az Alkotmány május 1 út kereszteződésénél fordulnak vissza, ezért itt ideiglenes megállóhelyet alakítanak ki. A munkák ideje alatt a Spár és a Gimnázium megállóhelyeket átmenetileg lezárják. Az észak-amerikai női kosárlabdaliga szombati játéknapján a Minnesota Lynx a Portland Fire együttesét fogadta, és 101-93-ra le is győzte ellenfelét. A meccsen Juhász Dorka 21 percet töltött a pályán, ez alatt 12 pontot szerzett a Minnesotának, és több lepattanó, illetve gólpassz is a neve mellé került. A Minnesota ezzel 20. győzelmét szerezte meg 6 vereség mellett, és továbbra is liga első.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Ivóvízhálózati munkákat végeznek Pécsett, emiatt teljes szélességében lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát, így az Zsák utcává vált. Július 21-én kedden Pécsett a Betlen Gábor utcában egy sérült vízvezeték cseréje miatt reggel 8 és délután 4 óra között teljes útzár lesz érvényben. Július 22-e és 25-e között teljes szélességében lezárják az Ipar utca Siklósi út és felüljáró alatti körforgalom közötti szakaszát. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is napos és felhősebb időszakok váltakoznak majd. A felhőkből elszórtan záporok is kialakulhatnak. A nyugati északnyugati szél a legtöbb helyen mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma napközben 26 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Továbbra is kaotikus a helyzet az M0-ás körgyűrűn, ahol az M1-es felé az M51-es csomópontja után többen ütköztek. Az M0-áson 10 kilométeres a torlódás, de beállt az M51, az 51-es főút, sőt az M5-ös is a főváros felé 7-8 kilométeren torlódik. Kitartást, jó utat, a dugó baleset van, várom az infót. 0620 55 55 155, már is dübörög a Buddy Rockers tala.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Hónapok óta attól hangos a média, hogy majd Madonna fellép az idei foci VB halftime showjában. Hát fel is lépett, ha lehet fellépésnek nevezni. Egy előre rögzített klippet láttunk, melynek végén a játékos kijáró bejáratáig bátorkodott kijönni Madonna. Talán két sort, ha énekelt élőben. Részemről a tipikus sok hűhó semmiért esete forgott fent. Sola álmával megyünk tovább. You're the one I love.

Best FM, a legjobb zenék. Azzal a Brit Morcsibával folytatjuk a hétfő reggelt, akik legutóbb tavaly ősszel koncerteztek Magyarországon. Idén pedig nem is olyan sokára visszatérnek, a Sziget Fesztivál 0. napján adnak koncertet a hajógyári szigeten. Most a Rome Wasn't Built in a Day szól tőlük a legjobb zenék között.

0: Best FM, a legjobb zenék. Sajnos nincs változás az M0-áson korábban történt baleset miatt kialakult káoszban. Az M1-es felé vezető oldalon az M51-es csomópont után ütközött több autó. Emiatt 10 kilométeres a dugó csak a nulláson. Majdnem ugyanekkor az M5-ösön Budapest felé, illetve az M51-es és az 51-es főút is teljesen beállt. Kitartást, jó utat! Lady Gaga-val megyünk tovább, kézenfogva. Hold my hand, a Best FM.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Igazi sztárdömping volt a tegnapi foci VB döntőjében. Láthattuk többek között Shakirát, Madonnát, Justin Bieber, Tom Cruise-t és a 10 után érkező Robbie Williams-t is. És nem utolsó sorban nosztalgiázhatunk majd a jazz meg azzal is.
2: Csepp a tengerben, itt földre ejt egy kósza csillag.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, rögtön 10 óra. Jönnek a friss hírek, utána pedig újból a legjobb zenék szólnak a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most 7 ágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
4: A Pécsi Nyári Színházban július 24-én este 9 órától látható a Páratlan Páros a Pécsi Nemzeti Színház előadásában. Szereplők: Józsa Rihárd, Stubende Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovics Szláven, Lakló Taladár, Takaró Kristóf és Rubin Péter. Július 25-én a Palkonya fehérbe öltözik. Több helyszíni zenei stílus, pazarnyári naplemente, ez a White and Wine Palkonya pincejáró parti. A rendezvény ingyenes, dresscode fehér, bortúra csomagok www.palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Jazz FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Lezárhatják éjszakára a pécsi Dóm teret. Napközben legfeljebb 26 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Lezárná éjszakánként a Dóm teret a pécsi egyházmegye. Honlapjukon azt írják, az állandósult vandalizmus és a méltatlan állapotok megszüntetése miatt fontolgatják a lépést, melyről az egyházmegyei hivatal már megkezdte az előzetes egyeztetéseket is. Fontos tudni, hogy a tér magánterület, ám jellegénél fogva non-stop nyitva áll a nagy közönség előtt. Utóbbi időben azonban megszaporodtak a rongálások a területen, így a tervek szerint estére és éjszakára lezárnák azt, míg napközben továbbra is szabadon látogatható marad. Egy sérült vízvezetéket cserélnek kedden a Tettye forrásház ZRT szakemberei, Pécsett a Betlen Gábor utcában. A 150 mm átmérőjű vezeték még szerdán hibásodott meg. Akkor megállították a vízfolyást, de további javításra van szükség. Ezt végzik el július 21-én. A munkák miatt ezen a napon a helyszínen teljes útzár lesz érvényben. A 14-es és 14Y jelű buszjáratok pedig megváltozott útvonalon közlekednek. Kimarad a Betlen utca, Vasasi iskola, Bence János utca, M utca és Petőfi Akna megálló. Két hét van még a régi típusú, könyvformátumú, 2000. január 1-je előtt kiállított, határidő nélküli személyazonosító igazolványok cseréjére. A kormányhivatalok arra hívják fel a figyelmet, ezek az okmányok augusztus 3-án érvényüket veszítik. Azok, akik még ilyen személyi igazolványt használnak, nem kapnak értesítést az érvényesség megszűnéséről. Az igazolványokat új, kártyaformátumú személyre kell cserélni, melyeket a kormányablakokban lehet igényelni. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton. Augusztus végéig a munkaterületeknél sávlezárásra kell számítani. Pécsette a megye utcában továbbra is tartanak a közműfejlesztési munkák teljes útzár mellett. Ideiglenes útzárra kell számítani a Péter utcában is, ahol hétfőtől burkolatmarási munkákat végeznek. Július 21-én kedden napközben a Tüzér utcai felüljárónál szintén burkolatmarást végeznek. Dolgoznak majd a Veresendre utcában is, sávlezárásra kell számítani. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is napos és felhősebb időszakok váltakoznak majd. A felhőkből elszórtan záporok is kialakulhatnak. A nyugati északnyugati szél a legtöbb helyen mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma napközben 26 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Olyan hatalmasságoktól ebben az órában, mint például Michael Jackson, Gloria Estefan, de zenél a Bastille, énekel rögtön Seal, mindenek előtt Eve érkezik a Gangsta Lovin-nel, 4 perccel múlt 10. Jó munkát, jó utat kívánok, Maxim Levente vagyok, 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber számít.
0: Best FM.

Ezt a fenn a legjobb zenék. Csillámos kék melegítőben énekelte a foci VB döntője előtt Robbie Williams a FIFA hivatalos himnuszát. Ő jön most a She's the One-nal a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék. Baleset történt korábban az M0-áson, az M1-es felé az M51-es csomópont után. A sávzárás megszűnt, viszont a kialakult torlódás csak lassan oszlik föl. Továbbra is torlódik az 51-es főút, az M51-es, és még a 0-áson is tapasztalható araszolás. Baleset történt az M5-ösön is Budapest felé Ócsa előtt, ott 4-5 kilométeren torlódnak az autók. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155-ös hívható SMS Viber számú.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

a szép sztori. Gyönyörű.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: John M. Chu a Wicked filmek rendezője jegyzi majd a Britney életrajzi filmet. A délelőtt utolsó órájában szól majd a Crazy és a Compact Disco dala is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Július 25-én Palkonya Fehérbe öltözik. Több helyszín és zenei stílus, pazar nyári naplemente. Ez a White and Wine Palkonya pincejáró party. A rendezvény ingyenes, dresscode fehér. Bortúra csomagok www.palkonya.hu. Főtámogatónk a Pente Autóház Pécs.
4: Újra itt van, a Casino Win Pécs visszatért. Roulette, blackjack, több mint 100 nyerőgép és több millió forintos jackpotok várnak. Casino Win Pécs, élmény, játék, szórakozás. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékosvédelmi nyilvántartásba.
5: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
6: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM, a legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen klasszik house slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Ellenőrzik a reklámokat és az üzletek feliratait. Rekordforgalom várható a használt autópiacon. Országszerte sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Országos ellenőrzést indított a Fogyasztóvédelmi Hatóság a magyar nyelvű reklámok miatt. Azt vizsgálják, hogy a sajtóban, a rádió és televízió műsorokban, a szabadtéri hirdetéseken, valamint az üzletekben kihelyezett tájékoztatók megfelelnek-e a nyelvvédelmi szabályoknak. Tavaly az ellenőrzött reklámok közel harmadánál találtak szabálytalanságot, ezért összesen 5,2 millió forint bírságot szabtak ki. A jogszabály szerint a reklámok és a fogyasztói tájékoztatók szövegének magyarul kell megjelennie. Idegen nyelv használata csak magyar fordítással együtt megengedett. Tovább szárnyal a használt autópiac Magyarországon. Az első fél évben több mint 490 ezer személyautó cserélt gazdát, ami csak nem 6%-os növekedés az egy évvel korábbi rekordhoz képest. Júniusban több mint 85 ezer adásvételt regisztráltak. Ez az egyik legerősebb havi eredmény. A szakértők szerint az év végére újabb rekord születhet. Vádat emeltek azzal a férfivel szemben, aki felgyújtott egy rendőrautót a gödöllői rendőrkapitányság előtt. A vád szerint a gödöllői térségben élő férfi égés gyorsító anyaggal leöntötte, majd meggyújtotta az egyik parkoló szolgálati autót, amely teljesen kiégett a múlt hónap elején. A rendőrök és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a lángok nem terjedtek át a többi járműre és az épületre. A Buda környéki járási ügyészség nagyobb kárt okozó rongálás büntettével vádolja a jelenleg is letartóztatásban lévő férfit. Pótlóbuszokra kell átszállni a Vámosgyörg-Gyöngyös vasútvonalon. Mától augusztus 31-ig pályafelújítás miatt szünetel a vonatforgalom ott, ezért a teljes szakaszon MÁV buszok közlekednek. Az 1,1 milliárd forintos beruházás után megszűnnek a sebességkorlátozások, szeptembertől pedig ismét 80 km/h sebességgel haladhatnak a vonatok. A Budapest és Vámosgyörg közötti járatok menetrendje alig változik, a pótlóbuszok menetideje viszont hosszabb lett. A változásokkal kapcsolatos további részletekről a mavcsoport.hu oldalon lehet tájékozódni. Végül essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Szinte zavartalan napsütés lesz, csupán a déli tájakon lehet több felhő, illetve időszakosan a Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. A csúcsértékek általában 26 és 31 fok között várhatóak, de a nyugati határszélen ennél pár fokkal alacsonyabban maradhatnak a maximumok. Késő estére döntően 18 és 23 fok közé hűl le a levegő. Holnap a déli délnyugati harmadban több felhő, kevesebb napsütés valószínű, helyenként azonban előfordulhat csapadék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Let's get it started, azaz kezdődjön hát a délelőtt utolsó órája, a Black Eyed Peas dalával készül a Hooligans, jön Mark Anthony, itt lesz Sophie B. Hawkins, a Backstreet Boys, Sharam Zséda és a Simply Red is hívható, SMS, Viber számunk 0620-5555-155. Sok boldogságot a névnapos illéseknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hétfő van, ami azt jelenti, hogy a Best FM esti mix műsorában a Nightchip-ben a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen klasszik house slágerei szólnak majd. 6-tól a házigazdától, Whiteboy-tól, 7-től Lauer Christiantól. A következő percekben a Backstreet Boys, a Compact Disco, most pedig Sophie B. Hawkins jön.

0: Ezt a FM a legjobb zenék, friss közlekedési információk az M0-ás M1-es felévezető oldalán, az M51-es csomópont közelében korábban több autó ütközött, a 23-as kilométernél megszűnt a korlátozás, de a kialakult torlódás csak lassan oszlik fel. Dolgoznak az M7-esen a Balaton felévezető oldalon Pákoszt környékén, az 57-es kilométernél a külső sávot lezárták, így szakaszos torlódásra kell számítani már a 42-es kilométertől. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Ritával és a Rizzle Kicks-el indul a hétfő délután. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, találkozzunk holnap reggel is. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nőtt az ország élő fa készlete, tovább fejlesztik az amerikai elnök repülőgépét. Az ország egy részét megtépázta tegnap a vihar. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Csak nem 4 millió köbméterrel nőtt tavaly Magyarország élő fa készlete. Az élő környezetért felelős minisztérium adatai szerint az ország erdeiben már több mint 423 millió köbméter fa található, ami közel 4 millió köbméteres növekedés egy év alatt. Bővült az erdőterület is, ezen belül az őshonos fajok állománya szintén emelkedett. A legelterjedtebb fafaj továbbra is az akác, ezt követi a tölgy és a cser. Tavaly több mint 7,5 millió köbméter fát termeltek ki Magyarországon. Fontos határidőre figyelmezteti a szülőket a kormány. Legkésőbb július 22-ig kell jelezni az iskola felé, ha a gyermek sajátos nevelési igényű, különben nem kerül be időben az oktatási nyilvántartásba. Ez azért lényeges, mert az iskola kezdési támogatás megállapításánál a magyar államkincstár kizárólag a hivatalos oktatási adatok alapján dönt. Több mint 1000 doboz gyanús gyógyszerkészítményt foglaltak le a NAV pénzügyőrei az M5-ös autópályán. Egy bolgár furgon által vontatott lakókocsiban 1100 doboz tablettát és 131 levél, illetve ampullás hormonkészítményt találtak, köztük potencia növelőszereket is. A szállítmányhoz nem voltak meg a szükséges engedélyek és okmányok, ráadásul a készítményeket nem az előírások szerint szállították. A hatóság szerint felmerült a gyógyszerhamisítás gyanúja, az ügyben a rendőrség nyomoz. Átmenetileg kivonják a forgalomból Donald Trump amerikai elnök új Air Force One repülőgépét. A Katartól ajándékba kapott Boeinget egy hónapra műhelybe viszik, hogy korszerűbb védelmi rendszerekkel szereljék fel. Trump szerint a gépen már több fejlesztést is elvégeztek, de a cél a maximális védelem. A New York Times korábban arról írt, hogy a repülő gyorsított átalakítással állt szolgálatba, ezért többek között nem rendelkezik rakéta és elektromágneses támadások elleni rendszerrel. Több helyen károkat okozott a tegnapi vihar az ország nyugati felében. A katasztrófa védelemhez kidőlt fák, leszakadt ágak és vezetékek miatt érkeztek bejelentések. Érden egy iskola tetejét is megbontotta a szél, több főúton pedig a kidőlt fák akadályozták a közlekedést. A nap nagy részében sok napsütésre számíthatunk, csak időnként zavarhatják meg a napsütést felhősebb időszakok. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között alakul. A nyugati határ közelében ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. Estére 18 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap a déli és délnyugati térségekben felhősebb időre van kilátás, míg az ország többi részén a délelőtti napos idő után gomoly felhők képződnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás délután, felhőtlen hétfőt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, és hát itt vagyunk a nyár közepén, úgyhogy jöhetnek a legjobb zenék, igazi nyári hangulat, forróság, mi kell még, mondjuk egy kis nyaralás. Remélem, hogy sokan most indultak el, és éppen Best FM-et hallgatnak. Jön a Rizzle Kicks, úgyhogy velük indulunk. Csodás napot mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Remélem, hogy csodásan telt a hétvégéjük, és egy kicsit kikapcsoltak, vagy éppen aktívan töltötték az elmúlt napokat. Kinek van még hátra a nyaralás? Nagyon remélem, hogy sokunknak, és ezt a magam nevében is tudom mondani. Nekem már nincs olyan sok hátra, és én már nagyon-nagyon várom, bevallom őszintén. Na, de jöhetnek még azért a nyári tervek a mai délutánon is, és persze azokat is várom, azokat az üzeneteket, akik már túl vannak rajta, és szívesen elmesélnék. Hozok azért ma is napkérdését. Itt leszünk egész délután együtt a legjobb zenék között, mindenféle információra is számíthatnak, és egyszerűen jó hangulatra. Úgyhogy a Salt & Pepával már suhanok is tovább, jön a Shoop, aztán pedig Michael Gray és a The Weeknd, hogy legyen egy kis hétvége. Itt a Best FM-en.

0: West FM a legjobb zenék. Ma is sokan utaznak, autóznak, na persze nem csak nyaralni, hanem mindenféle dolgukra, úgyhogy vigyázzunk egymásra az utakon, és hogyha bárki bármit lát, jelezze. Nagyon köszönöm. 0620 55 55 150 a számunk, de ide Viber üzeneteket is várok, és SMS-eket is, és én pedig gyorsan továbbadom a többieknek. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán munka folyik Pákoszt környékén. Az 57-es kilométernél a külső sáv zárva is van, szakaszos torlódásra kell számítani már a 42-es kilométertől. Aztán az M0-es autó déli szektorán az M1-es autópálya felé, az M51-es autóúti csomópontnál korábban több autó ütközött a 23-as kilométernél, ugyan már megszűnt a korlátozás, de a torlódás egy picit lassan oszlik fel, úgyhogy még arra szólni kell egy kicsit. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart még az útfelújítás, a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni, akár 20 percet is hosszabb lehet a menetidő. Nagyon köszönöm az infókat előre is, szóval ha bárki bármit lát, jöhet. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat mindenkinek, és ma is balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Solvave, ami nem öl meg, ezt a dalt hallottuk az imént, Laci kérdezte tőlem SMS-ben. Egyébként, hogyha van ilyen, hogy tetszik egy dal, és gyorsan tudni akarják, hogy melyik is az, akkor nyugodtan írjanak, vagy hívjanak fel. 06 20 55 55 155 a számunk, igyekszem segíteni. Na következő órában is éneklős, dúdolós dalok jönnek. Pár perc múlva délután egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz Inna is a Hát. És én majd a Honey Beast is, és

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: A Pécsi Nyári Színházban július 24-én este 9 órától látható a Páratlan Páros a Pécsi Nemzeti Színház előadásában. Szereplők: Józsa Rihárd, Stubende Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovics Szláven, Lakló Taladár, Takaró Kristóf és Rubin Péter. Július 25-én a Palkonya fehérbe öltözik. Több helyszíni zenei stílus, pazarnyári naplemente, ez a White and Wine Palkonya pincejáró parti. A rendezvény ingyenes, dresscode fehér, bortúra csomagok, www.palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécsett a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
2: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék.
4: Hamarosan újra lehet vonatozni Dombóvár és Komló között. Népszerűek a balatoni táborok. A világbajnok spanyolok átvették a vezetést a FIFA világranglistán. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egyre népszerűbbek a balatoni gyerektáborok, a kínálat pedig minden eddiginél szélesebb. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint egyre több család befektetésként tekint a táborokra, hiszen azok nem csak kikapcsolódást, hanem élményeket, önállóságot és új készségek elsajátítását is kínálják a gyermekeknek. A következő hetekben több száz tábor várja a fiatalokat a Balaton térségében. Augusztus 1-től újra lehet vonatozni Dombóvár és Komló között. A közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, ezen a vonalon 400 forintos kedvezményes jegyet válthatnak a fedélzeten az utasok. Vitézi Dávid kitért arra, hogy az új menetrendet helyi civil szervezetekkel egyeztetve alakították ki, a térség valós utazási igényeit figyelembe véve. Dombóvár és Komló között 2023. augusztusában szüntették meg a vonat közlekedést. Pályázatot hirdet a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségének betöltésére a pénzügyminisztérium. A jelentkezéseket a hónap végéig még várják. A komoly vezetői tapasztalat mellett elvárás például a tárgyalóképes angol nyelvtudás és egy precíz elnöki program. A részletek elérhetők a kormány.hu oldalon. Mozgalmas hétvégéjük volt a vízimentőknek a Balatonnál. Szántódon egy idős férfit sikerült újraéleszteni, miután rosszul lett a vízen egy matracon. Több más riasztás is érkezett. Egy szapos elsodródott matracát próbálta utolérni. Egy férfi egy sodródó vitorlás után úszott, két kamaszlányt pedig órákig kerestek szápozás után. A vízimentők magyarországi szakszolgálata ismét figyelmeztet, soha ne ússzunk vagy evezzünk be elsodródott matrac, úszógumi vagy labda után, mert az ilyen esetek könnyen tragédiával végződhetnek. Spanyolország átvette a vezetést a FIFA világranglistán, Magyarország maradt a 39. helyen. A világ és Európa bajnok spanyolok a VB döntőben legyőzött Argentínát előzték meg. Franciaország továbbra is a harmadik, Anglia pedig a negyedik. A magyar válogatott mérkőzés nélkül megőrizte a 39. helyét. A Nemzetek Ligája őszi ellenfelei közül Ukrajna a 33. Észak-Írország a 70. Georgia pedig a 72. pozícióban áll. Szinte zavartalan napsütés lesz, csupán a déli tájakon lehet több felhő, illetve időszakosan a Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. A csúcsértékek általában 26 és 31 fok között várhatók, de a nyugati határszélen ennél pár fokkal alacsonyabban maradhatnak a maximumok. Késő estére döntően 18 és 23 fok közé hűl le a levegő. Holnap ismét a délnyugati harmadban több felhő, kevesebb napsütés valószínű, helyenként azonban előfordulhat csapadék.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Felejthetetlen slágerek, egy óra után is itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Már be is készítettem pár igazán forró hangulatú dalt, mint Inna és a Hát, vagy éppen a French Affair és a Sexy. De jön majd a Nightcrawlers, itt lesz Rúzsa Magdi is és a Most Fehérre, de mindez előtt még Tom Novival indulunk, én pedig csodás napot kívánok mindenkinek. Szép hétfőt!
0: Best FM!

Vesztefem a legjobb zenék. Meg is hoztam a nap témáját. Ma nyelvtanulásról kérdezek. Ki hány nyelven beszél, illetve hogy mik azok a nyelvek, amiket akár konyhanyelven is, vagy tényleg csak alapszinten, de egy picit beszél, mi alapján választotta, illetve a felnőttkori nyelvtanulás az az, ami nagyon érdekelne. Ilyenkor nyáron szerintem egyre többször előkerül, főleg, hogyha az ember mondjuk külföldre utazik, hogy egy-egy nyelvet milyen jó is, hogyha tudna, tanulna. Én például a tavaly évben vágtam bele a horvát nyelvtanulásba. Nekem a szüleim ebből a szempontból egy kicsit könnyebbség, mert ők tudnak ebben segíteni, viszont szerintem a világ egyik legnehezebb nyelven. Nekem legalábbis ez a tapasztalatom. Annak idején, amikor németet tanultam, azt mondták, hogy jaj, mert az milyen nehéz, hát szerintem a horvát sokkal nehezebb. Ha egyébként valakinek van valami tuti tipje a horvát nyelv megtanulásához, akkor nyugodtan szóljon. Most már közel egy éve, sőt, most már több mint egy éve tanulom, de szerintem még mindig eladnának. Szóval, kinek mi az a nyelv, amit beszél, hogyan tanulta meg, volt olyan, amiben már felnőttként vágtak vele? Minden érdekel. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, a tapasztalatok, de ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Cserébe a French Effort dalával megyek tovább. Itt a Sexy a Best FM-en.

0: Vesztefem a legjobb zenék. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán két autó ütközött össze Tatabánya közelében. Ezt az információt kaptam. Az 56-os kilométernél le is zárták a belső sávot, és torlódás van, ami már 1-2 kilométeres. Egy autó árokba hajtott az M3-ason Vásárosnamény felé, 60 közelében. Az 52-es kilométernél a külső sávon útszűkület mellett lehet haladni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valaki lát még valamit, akár ezekről a helyekről van információja, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Gyere ki a rétre játszani, a kezem a kezedben tartani. Nem félek, ez véd meg.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Gringo Star télen-nyáron nyár dalát dudoráztuk, így az óra végéhez közeledve. Pár perc és jönnek a legfrissebb hírek kettőkor, utána a Maroon 5 indít, majd jön a Makes Me Wonder. És zenem, hogy Freddy is itt lesz, nincsen holnap a következő órában.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A magyar nyelvű reklámanyagokat ellenőrzik, továbbfejlesztik Donald Trump repülőgépét. 30-31 fok körül lesznek a csúcsok ma. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Országos ellenőrzést indított a Fogyasztóvédelmi Hatóság a magyar nyelvű reklámok miatt. Azt vizsgálják, hogy a sajtóban, a rádió és televízió műsorokban, a szabadtéri hirdetéseken, valamint az üzletekben kihelyezett tájékoztatók megfelelnek-e a nyelvvédelmi szabályoknak. Tavaly az ellenőrzött reklámok közel harmadánál találtak szabálytalanságot, ezért összesen 5,2 millió forint bírságot szabtak ki. A jogszabály szerint a reklámok és a fogyasztói tájékoztatók szövegének magyarul kell megjelennie. Idegen nyelv használata csak magyar fordítással együtt megengedett. Fontos határidőre figyelmezteti a szülőket a kormány. Legkésőbb július 22-ig kell jelezni az iskola felé, ha a gyermek sajátos nevelési igényű, különben nem kerül be időben az oktatási nyilvántartásba. Ez azért lényeges, mert az iskola kezdési támogatás megállapításánál a magyar államkincstár kizárólag a hivatalos oktatási adatok alapján dönt. Vádat emeltek azzal a férfival szemben, aki felgyújtotta egy rendőrautót a gödöllői rendőrkapitányság előtt. A vád szerint a gödöllői térségben élő férfi égésgyorsító anyaggal leöntötte, majd meggyújtotta az egyik parkoló szolgálati autót, amely teljesen kiégett a múlt hónap elején. A rendőrök és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a lángok nem terjedtek át a többi járműre és az épületre. A Buda környéki járási ügyészség nagyobb kárt okozó rongálás büntettével vádolja a jelenleg is letartóztatásban lévő férfit. Átmenetileg kivonják a forgalomból Donald Trump amerikai elnök új Air Force One repülőgépét. A Katartól ajándékba kapott Boeinget egy hónapra műhelybe viszik, hogy korszerűbb védelmi rendszerekkel szereljék fel. Trump szerint a gépen már több fejlesztést is elvégeztek, de a cél a maximális védelem. A New York Times korábban arról írt, hogy a repülő gyorsított átalakítással állt szolgálatba, ezért többek között nem rendelkezik rakéta és elektromágneses támadások elleni rendszerrel. Több helyen károkat okozott a tegnapi vihar az ország nyugati felében. A katasztrófa védelemhez kidőlt fák, leszakadt ágak és vezetékek miatt érkeztek bejelentések. Érden egy iskola tetejét is megbontotta a szél, több főúton pedig a kidőlt fák akadályozták a közlekedést. A nap nagy részében sok napsütésre számíthatunk, csak időnként zavarhatják meg a napsütést felhősebb időszakok. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között alakul. A nyugati határ közelében ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. Estére 18 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap a déli és délnyugati térségekben felhősebb időre van kilátás, míg az ország többi részén a délelőtti napos idő után gomoly felhők képződnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra is már a hátunk mögött van, úgyhogy a nagy lendület visz minket tovább. Feltéve, hogy a hétvégén kipihentük magunkat. Szóval Anastasia besegít egy kicsit, jön a Feed My News, de esetleg akik még mondjuk úgy, hogy fáradtabbak így hétfőn, mint mondjuk a múlt pénteken, nekik érkezik a Maroon 5 és a Makes Me Wonder. Töltsük együtt a hétfő délután.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenéke. A mai téma nyelvtanulás, főként a felnőttként való nyelvtanulás. Ki hogy áll ezzel, ki milyen nyelveken beszél? Azt írja Kata, magyarul és angolul beszélek, németből még megértek ezt-azt. Most 31 évesen elkezdtem olaszul tanulni, mert annyira beleszerettem Olaszországban. Szerintem felnőttként nehezebb, de sokkal tudatosabban tanul az ember. Ebben teljesen egyetértünk. Azt írja Balázs, nekem az angol a munkám miatt alap, de tavaly belevágtam a spanyolba. Mindig azt mondtam, hogy egyszer megtanulom, most végre eljött az ideje, napi 15-20 percet gyakorlok, és meglepően sokat számít. Imádom a spanyolt. Nekem is szerintem az lesz a következő 0620. Na most úgy beszélek, mintha legalább 5 nyelven beszélnék, de hogy nagyon szívesen megtanulnám a spanyolt. 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még egyébként akár a tippek is a felnőttkori nyelvtanulás, az szerintem mindannyiunknak jól jönne. Ha már egyébként tippek, én nagyon sokat nézem különböző nyelveken a filmeket, sorozatokat, vagy amikor az angolt tanultam, akkor angol nyelven néztem, hallgattam mindent, például dalokat, és imádtam őket. Tupac, California Love, ez érkezik a folytatásban, akár ezzel is lehet egy kicsit gyakorolni. 95-be ugrunk vissza az időbe.

0: Best FM, a legjobb zenék, mi újság az utakon, már nézem is az infókat. Erős a forgalom az M7-esen Letenye felé, az M0-es autóúttól Martonvásárig, tehát a 30-as kilométerig szakaszos torlódásra kell készülni. A 81-es főúton Töltés Tava és Pér között egy autó és egy kis teherautó ütközött a 73-as kilométernél, váltakozó irányban halad a forgalom. Az M1-esen Hegyeshalom felé korábban két autó ütközött Tatabánya közelében, az útakadály már megszűnt, de az erős forgalom miatt továbbra is torlódás van a 28-as és a 45-ös kilométerek között. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, a folytatásban is számítok önökre. Ha van információjuk az utakra, küldjék el, vagy hívjanak. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most 7 ágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
2: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
3: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
4: A Pécsi Nyári Színházban július 24-én este 9 órától látható a Páratlan Páros a Pécsi Nemzeti Színház előadásában. Szereplők: Józsa Rihárd, Stubende Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovics Szláven, Lakló Taladár, Takaró Kristóf és Rubin Péter. Július 25-én a Palkonya fehérbe öltözik. Több helyszíni zenei stílus, pazarnyári naplemente, ez a White and Wine Palkonya pincejáró parti. A rendezvény ingyenes, dresscode fehér, bortúra csomagok www.palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: Baranyában is adott munkát a tűzoltóknak a vasárnapi viharos szél. Folytatódik a változóan napos felhős idő kedden is. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. A vasárnap délutáni esti szeles időjárás sok munkát adott a tűzoltóknak Baranyában is. Összesen 5 helyszínre kidőlt fákhoz riasztották a katasztrófa védőket, akikre Baranyajenőn, Komlón, Pécs-Bagota külterületén, Nagydobszán és Molvány térségében is szükség volt. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az esetek során személyi sérülés nem történt. Hétfőig már több mint 100 000-en töltötték ki a kormány KRESZ kérdőívét a múlt heti indulás óta. A kérdőívben többek között a kirívó gyorshajtás elleni fellépésről, az elektromos rollerek szabályozásáról, illetve az illegális utcai versenyzés visszaszorításáról is kérik a lakosság véleményét. A kérdőív a kormány hivatalos oldalán érhető el, és szeptember 1-jéig lehet kitölteni. Lakossági fórumot tartottak szombaton este Pécsett a Balokhányliget fejlesztési terveiről. A területen szabadtéri koncert és közösségi park létrehozását tervezik, ám a környék lakosai tiltakozásba kezdtek, petíciót indítottak és az önkormányzatnak is levelet írtak, amelyben megfogalmazták aggodalmaikat a fejlesztés negatív hatásairól, többek között a zajterhelés növekedéséről és a parkolási problémákról. A fórumon elhangzott, a következő hetekben a terület tulajdonosa online felületeken és szórólapokon is tájékoztatja a lakosságot a projekttel kapcsolatban, ősszel pedig egy újabb fórum várható a témában. Július 20-ától várhatóan két héten át több helyszínen is burkolatjavítási munkákat végeznek Pécsett. A Biokom tájékoztatása szerint az Ipar utcában, a Tüzér utcában, a felüljáró környékén és a Veresendre utcában is dolgoznak majd ezekben a napokban. A Péter utcában pedig a gázhálózat javításokat követően megkezdődik a teljes szélességű burkolat helyreállítás. A munkák során összesen 5300 négyzetméternyi útfelület újul meg, csaknem 800 tonna aszfalt beépítésével. A hétvégén játszotta utolsó nyári felkészülési meccsét a PMFC. Az MB3-as labdarúgó csapat a horvát élvonalban szereplő Vukovárt fogadta, és 3-2-re legyőzte ellenfelét. A következő alkalommal már tétmeccsen lép pályára a csapat, hétvégén kezdődik a bajnokság. A nyitófordulóban július 25-én szombaton este 7 órakor a Dunaharaszti érkezik Pécsre a PMFC stadionba.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
6: Burkolatmarási munkákat végeznek kedden napközben a Tüzér utcai felüljárónál két helyszínen, illetve a Veresendre utcában, a műjégpálya és a teniszpályák közelében. A helyszíneken sávlezárásra kell számítani. Kedden egy sérült vízvezeték cseréje miatt teljes útzár lesz érvényben a Bethlen Gábor utcában, reggel 8 és délután 4 óra között. A Péter utcában burkolatmarási munkák kezdődtek, ott továbbra is ideiglenes útzárra kell számítani. A meteorológusok előrejelzései szerint a héten nem tér vissza a kánikula. Kedden a napsütést gyakran zavarhatják felhők. Számottevő csapadék nem várható, de egy-egy zápor, zivatar kialakulhat. A legtöbb helyen élénk lesz az északnyugati szél. Kora reggel 18, napközben legfeljebb 25 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Friss hírek, információk legközelebb pontosan 4-kor a Best FM-en. További kellemes délutánt és nagyon jó hétkezés kívánok a mikrofonnál este a 6H Horváth László. Addig játszom a dalokat megállás, megszakítás mentesen. Jön hamarosan a Soul Searcher, csak úgy, mint Zsidant, előtte énekel Taylor Swift.
0: 101.7 Best FM.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Már is kaptam egy közlekedési információt a 30-as 889 Szentegyhetesre. Attila írta, hogy a Komlói úton mér a trafipax. Köszönöm szépen és jó utat! Rövidesen jönnek az időjárás legfrissebb hírei, addig is velünk lesz többek között Wolf Katin, Sikén, Zséda, most pedig a Soul Searcher.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Jönnek már is az időjárás legfrissebb hírei, mert talán azzal kezdenék, hogy nem fog visszatérni a kánikula egyelőre. Érkeznek a részletek, Pécset most 26-27 fokot mérhetünk, és ma már nem kell számítanunk csapadékra. Holnap reggel 18, napközben 24 fok lesz, még szerdán 26, csütörtökön 29, akár 31 is előfordulhat, viszont a péntek és a szombat megint hűvösebb lesz, 24-26 fokot írnak oda. Az időjárás hírei után folytatódik a zenei maraton, többek között Will Smith az Iron Mafiával, most pedig a Gossip dalával szól a Moving the Right Direction a Best FM-en.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Egy hallgatónk jelezte, hogy Mánfa környékén elhagytak egy rendszámtáblát, amelynek a jelzése Réka Ferenc Dénes 636-os. A tulajdonos arra kérje a megtalálót, hogyha megvan a rendszámtábla, akkor mindenféleképpen adja le a rendőrségen. Rövidesen délután 4 órakor jönnek a legfrissebb hírek, addig is zenél a Backstreet Boys.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Hamarosan irány Barbados, ugyanis énekel majd Rihanna, tőle szól az SOS, előtte viszont jönnek a legfrissebb hírek és információk délután 4 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra itt van! A Casino Vintage visszatért! Roulette, Blackjack, több mint 100 nyerőgép és több millió forintos jackpotok várnak! Casino Vintage, élmény, játék, szórakozás! A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba!
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Közösségi szolgálatra várják a diákokat Pécsett. Kedden legfeljebb 25 fok várható. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Diákok jelentkezését várja közösségi szolgálatra a pécsi rendőrkapitányság. Pécsett a Széchenyi téren idén-nyáron is működik a Tourist Police pavilon, ahol a városba érkező látogatók kaphatnak bűn- és baleset megelőzési tanácsokat, útbaigazítást és idegenforgalmi, illetve turisztikai információkat. Azok a középiskolás diákok, akik elvégezték a rendőrség alapképzését, most jelentkezhetnek az érettségihez szükséges közösségi szolgálatra, melyet a rendőrségnél teljesíthetnek. Regisztrációra nincsen szükség, az érdeklődőket a pavilon nyitvatartási idejében naponta 11 és 19 óra között várják a rendőrség munkatársai. Augusztus 1-én újraindul a vasúti közlekedés Dombóvár és Komló között. Ezzel összefüggésben változik a buszközlekedés is a két város között. Több buszjárat is megszűnik, és lesznek olyanok is, melyek most indulnak, írja a Komlói Autóbuszos Közlekedés blog. A bejegyzés szerint a Közlekedési és Beruházási Minisztérium több járatot is kihúzott a menetrendből, mely a Dombóvári Kórház és a Bányászváros között szállítja az utasokat. Jövő hónaptól több olyan buszjárat sem közlekedik majd, amely a Komló-Sásd-Szágy vonalon szállítja az utazókat. A részletes menetrendről a Volánbusz oldalán érdemes tájékozódni. Július 22-éig, szerdáig kell jelezni a gyermek sajátos nevelési igényállapotának fennállását az iskola kezdési támogatáshoz. Erre a szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet a hétvégén. Kátai Német Vilmos azt írta, a véleményt a Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága állítja ki. Azt is hozzátette, az országgyűlés várhatóan kedden dönt az iskola kezdési támogatásról. Pályázatot írtak ki a pécsi Bóbita Bábszínház ügyvezetői posztjára. A kormány.hu oldalon közzétett tájékoztatóban azt írják, a munkakör betöltésének több feltétele is van, így többek között szakmai és vezetői gyakorlat, illetve szakirányú végzettség. A munkakört jövő év február 1-től lehet betölteni 5 éven át. A pályázatokat július 17-től 30 munkanapon át lehet benyújtani. Olaszországban folytatja pályafutását Varga Aliz. Az NK Universitas Pécs együttesétől a Castelnuovohoz igazolt a kosárlabdázó, jelentette be a Campobassói klub. A csapat az olasz ligában a legutóbbi szezonban elődöntős volt, a következő idényben pedig az Európa kupában is érdekelt lesz.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta akkumulátorok és autóüvegcentrum.
4: Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton. Egészen augusztus végéig sávlezárásra kell számítani a munkaterületnél. Ivóvízhálózati munkákat végeznek Pécsett, emiatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. Július 22-e és 25-e között teljes szélességében lezárják az Ipar utca, Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom közötti szakaszát, fokozott óvatossággal vezessem. A héten nem tér vissza a kánikula. Kedden a napsütést gyakran zavarhatják felhők. Számottevő csapadék nem várható, de egy-egy zápor, zivatar kialakulhat. A legtöbb helyen élénk lesz az északnyugati szél. Kora reggel 18, napközben legfeljebb 25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk legközelebb 5 órakor a Best FM-en, ahol hamarosan jönnek az adópercek, Barlai Krisztinával, a NAV-a Baranyai sajtóreferensével. Addig viszont szólnak a dalok, a 90-es évektől egészen napjainkig válogatva. Itt lesz többek között a TLC, a Halott pénz, illetve most Rihanna. 101 hét Best FM.

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

csak veszünk el. Térkép nem kell, a mobilom lemerül, hogy mi lett a mában, majd holnap kiderül.

A legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. Már is folytatjuk azt a rovatot, melyben a gyümölcsök élettani hatásaival foglalkozunk, ezúttal az egres következik, ami többek között segíti az emésztésünket. Magas rosttartalma révén tisztítja a beleket és támogatja a megfelelő emésztést. Kálium tartalma segít a vérnyomás stabilizálásában és a szívbetegségek megelőzésében. Immunerősítő hatása is van, ugyanis jelentős mennyiségben tartalmaz C-vitamint, amely támogatja a fertőzések elleni küzdelmet. Gyulladáscsökkentő hatással is bír, ezért a természetgyógyászatban gyakran alkalmazzák hűsítő lázsilapító hatása miatt. És végül, de nem utolsó sorban, vizelethajtása is jó, ugyanis hatékonyan tisztítja a húgyutakat. Hamarosan jönnek az adópercek Ballai Krisztinával, a NAV baranyai sajtóreferensével. Addig is szólnak a dalok, itt van Coolio és a Too Hot a 90-es évekből. Everybody

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM.
1: Jönnek az adópercek Barlai Krisztinával, a NAVA baranyai sajtóreferensével. Témánk az idén gyümölcsök értékesítésének nyári ellenőrzése. Mi a leggyakoribb mulasztás?
2: A nyári idénygyümölcs szezonban a NAV munkatársai fokozott figyelemmel ellenőrzik a piacokat, útmenti árusokat és az alkalmi értékesítő helyeket. A tapasztalatok szerint gyakran előfordul a nyugtadás elmulasztása, pedig ez minden esetben kötelező, akár őstermelőként, akár kereskedőként történik az árusítás. Az idei évben a tavalyi idényhez mérten javult az adózói fegyelem.
1: Mire figyel még a hivatal?
2: A revizorok nem csak a nyugtákat vizsgálják, kiemelten fontos az áru eredetének igazolása is. A hivatal ellenőrzi, hogy a kínált gyümölcs valóban saját termelésből származik-e, illetve rendelkezésre állnak-e a beszerzést vagy a termesztést igazoló dokumentumok. Az őstermelőként árusítók esetében akár a bejelentett földterületek ellenőrzésére is sor kerülhet, hogy valóban megtermelhető-e az értékesített mennyiség az adott földön.
1: Mit ellenőriznek még a hivatal munkatársai?
2: Az ellenőrzések az alkalmazottak bejelentésére is kiterjednek. A fekete foglalkoztatás továbbra is az egyik leggyakoribb szabálytalanság a szezonális árusítás során. Ezért a hivatal munkatársai vizsgálják, hogy az eladóknál dolgozók szabályosan bejelentve végzik-e a munkájukat. Az idén gyümölcsárusok egész nyáron számíthatnak ellenőrzésre, érdemes figyelni az adótrafipaxot, hogy a vállalkozók tájékozottak legyenek, mely térségekben vizsgálódnak adott időszakban a hivatal munkatársai.
1: Krisztina, köszönöm szépen, hamarosan folytatódik a zenei maraton Berkes Olivérrel.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Július 25-én Palkonya Fehérbe öltözik. Több helyszín és zenei stílus, pazar nyári naplemente. Ez a White and Wine Palkonya pincejáró party. A rendezvény ingyenes, dresscode fehér. Bortúra csomagok www.palkonya.hu. Főtámogatónk a Pente Autóház Pécs.
5: Ne! Indulj már! Mi lesz már? Kérlek!
6: A nem induló autóknak akkumulátor problémái vannak. Ne aggódjon! Igényelje most akkumulátorának ingyenes bevizsgálását a Varta új akkumulátortesztelő és ellenőrző programjában. Keresse a Varta kiemelt partnerét és kérje akkumulátorának ingyenes bevizsgálását. Bettó Kft. Pécs, Siklósi út 18.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM, a legjobb zenék.
8: Esek énekelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Július 20-a hétfő van, a névnaposok az Illések, és van két születésnaposunk is, ugyanis 78 éves Carlos Santana, mexikói gitáros és zenész, illetve 49 éves Kásás Tamás, háromszoros olimpiai bajnok, vízilabdázónk. Hamarosan délután 5 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat, addig pedig Eszter dalát szól az American Boy a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Hamarosan folytatódik a zenei maraton, egészen biztosan jön majd a Tankcsapda és a Mennyország Turiszt, előtte Pink énekel, most pedig érkeznek a legfrissebb hírek és információk délután 5 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Baranyában is adott munkát a tűzoltóknak a vasárnapi viharos szél. Folytatódik a változóan napos felhős idő kedden is. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. A vasárnap délutáni esti szeles időjárás sok munkát adott a tűzoltóknak Baranyában is. Összesen 5 helyszínre kidőlt fákhoz riasztották a katasztrófavédőket, akikre Baranya Jenőn, Komlón, Pécs-Bagota külterületén, Nagydobszán és Molvány térségében is szükség volt. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az esetek során személyi sérülés nem történt. Hétfőig már több mint 100 000-en töltötték ki a kormány KRESZ kérdőívét a múlt heti indulás óta. A kérdőívben többek között a kirívó gyorshajtás elleni fellépésről, az elektromos rollerek szabályozásáról, illetve az illegális utcai versenyzés visszaszorításáról is kérik a lakosság véleményét. A kérdőív a kormány hivatalos oldalán érhető el, és szeptember 1-jéig lehet kitölteni. Lakossági fórumot tartottak szombaton este Pécsett a Balokhányliget fejlesztési terveiről. A területen szabadtéri koncert és közösségi park létrehozását tervezik. Ám a környék lakosai tiltakozásba kezdtek, petíciót indítottak és az önkormányzatnak is levelet írtak, amelyben megfogalmazták aggodalmaikat a fejlesztés negatív hatásairól, többek között a zajterhelés növekedéséről és a parkolási problémákról. A fórumon elhangzott, a következő hetekben a terület tulajdonosa online felületeken és szórólapokon is tájékoztatja a lakosságot a projekttel kapcsolatban, ősszel pedig egy újabb fórum várható a témában. Július 20-ától várhatóan 2 héten át több helyszínen is burkolatjavítási munkákat végeznek Pécsett. A Biokom tájékoztatása szerint az Ipar utcában, a Tüzér utcában, a felüljáró környékén és a Veresendre utcában is dolgoznak majd ezekben a napokban. A Péter utcában pedig a gázhálózat javításokat követően megkezdődik a teljes szélességű burkolat helyreállítás. A munkák során összesen 5300 négyzetméternyi útfelület újul meg, csaknem 800 tonna aszfalt beépítésével. A hétvégén játszotta utolsó nyári felkészülési meccsét a PMFC. Az MB3-as labdarúgó csapat a horvát élvonalban szereplő Vukovárt fogadta, és 3-2-re legyőzte ellenfelét. A következő alkalommal már tét meccsen lép pályára a csapat, hétvégén kezdődik a bajnokság. A nyitófordulóban július 25-én szombaton este 7 órakor a Dunaharaszti érkezik Pécsre a PMFC stadionba.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Burkolatmarási munkákat végeznek kedden napközben a Tüzér utcai felüljárónál 2 helyszínen, illetve a Veresendre utcában, a műjégpálya és a teniszpályák közelében. A helyszíneken sávlezárásra kell számítani. Kedden egy sérült vízvezeték cseréje miatt teljes útzár lesz érvényben a Bethlen Gábor utcában, reggel 8 és délután 4 óra között. A Péter utcában burkolatmarási munkák kezdődtek, ott továbbra is ideiglenes útzárra kell számítani. A meteorológusok előrejelzései szerint a héten nem tér vissza a kánikula. Kedden a napsütést gyakran zavarhatják felhők. Számottevő csapadék nem várható, de egy-egy zápor, zivatar kialakulhat. A legtöbb helyen élénk lesz az északnyugati szél. Kora reggel 18, napközben legfeljebb 25 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anni, köszönöm szépen, innen folytatjuk holnap 3-kor a Best FM-en, ahol már is jön több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen, a 90-es évektől egészen napjainkig válogatva. Hallható lesz majd többek között a Kowalski meg a Vega, a No Doubt, a Hősök, most pedig énekelsőként Pink.
0: 101.7 Best FM.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

a legjobb zenék. Ez a 101 hit Best FM. Rövidesen folytatjuk egy beszélgetéssel, addig viszont jönnek az időjárás legfrissebb hírei. Holnap reggel 17, napközben maximum 24 fokra készülhetünk, és főként a délutáni óráktól feltámad és meg is erősödik majd a szél. Aztán szerdán reggel 13, napközben 26, csütörtökön pedig 29-31 fokra készülhetünk, ott viszont majd jönnek az áporok, zivatarok, 2-4 mm csapadékot írnak a szakemberek. Pénteken 26, szombaton és vasárnap 28-31 fokra készülhetünk. Az időjárás legfrissebb hírei után jön a No Doubt Schlager, ez már a Jazz the Girl, a Best FM-en.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És ezek a legjobb zenék mixben utólag is élvezhetőek és visszahallgathatóak, amennyiszer csak akarjátok. Lauer Christian, DJ Hangya, FND, Miller, Slimfit, DJ Németi és én is a Mixcloud-ra töltjük fel a mixeinket. Mixcloud.com/DJ White Boy. Itt lehet az enyémet megtalálni tracklistával együtt.

0: legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: Klub klasszikusok még egy órán keresztül, amelyek a 90-es és a 2000-es években pörögtek a szórakozó helyeken, azok fognak pörögni a következő órában is, vagy hát egy részük, mert hát nyilván 20 évet, 60 percben, de még 120-ba sem tudunk belesűríteni. Micsoda mázdőt minden hétfőn ez a menü. Szóval Classic House Lauer Krisztiánnak köszönhetően a következő 60 percben is, 7 és 8 között gyorsan helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Pécsi Nyári Színházban július 24-én este 9 órától látható a Páratlan Páros a Pécsi Nemzeti Színház előadásában. Szereplők: Józsa Rihárd, Stubende Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovics Szláven, Lakló Taladár, Takaró Kristóf és Rubin Péter. Július 25-én a Palkonya fehérbe öltözik. Több helyszíni zenei stílus, pazarnyári naplemente, ez a White and Wine Palkonya pincejáró parti. A rendezvény ingyenes, dresscode fehér, bortúra csomagok www.palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Már az első napokban sokan töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Több térségben folytatódik a szúnyogírtás. Nyugaton lehet holnap a leghűvösebb. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. 3 nap alatt több mint 100 000-en töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Erről a közlekedési és beruházási miniszter írt közösségi oldalán. Vitézy Dávid jelezte, egyebek mellett az illegális utcai versenyzés visszaszorításáról, a kirívó gyorshajtás elleni fellépésről, a visszaeső szabályszegők szankcionálásáról, az átlagsebességmérés bevezetéséről, valamint az elektromos rollerek szabályozásáról mondhatjuk el véleményünket. A kérdőívet a kormány weboldalán tették közzé. A válaszokat szeptember 1-jéig várják. A reklámokat vizsgálják a fogyasztóvédők. Azt ellenőrzik, betartják-e ilyenkor a magyar nyelv védelmét szolgáló előírásokat. A magyar nyelvű újságokban, magazinokban, rádió és tévéműsorokban, a szabadtéri hirdetésekben szereplő reklámokat, valamint az üzletekben kihelyezett tájékoztatókat is figyelik. Tavaly az ellenőrzött reklámok csaknem 1/3-ánál találtak valamilyen szabálytalanságot. Emiatt összesen 5 200 000 forint bírságot szabtak ki. A jogszabály szerint a reklámoknak és a fogyasztói tájékoztatóknak magyarul kell megjelenniük, csak a vállalkozás neve megjelölése és az árujelző kivétel. Idegen nyelvet csak magyar fordítással együtt lehet használni. Egyre népszerűbbek a balatoni gyerektáborok, a kínálat pedig egyre szélesebb. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint sok család már befektetésként tekint a táborokra, hiszen azok nem csak kikapcsolódást, hanem élményeket, önállóságot és új készségek elsajátítását is kínálják a gyerekeknek. A Tó térségében a következő hetekben több 100 program, például nyelvi, zenei, kézműves, sport vagy vitorlástábor várja a fiatalokat. A héten is küzdenek a szúnyogok ellen. A napokban a Balaton szegély zónáiban, a Dráva mentén, a Tiszató egyes területein, a főváros 3. és 21. kerületében, Sopronban és Hajdú-Bihar vármegyében folytatódik az írtás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel, illetve ahol szükséges, ott kémiai módszerrel is gyérítik a vérszívókat. Holnap többnyire szépen süthet a nap, de a déli, délnyugati és nyugati tájakon több lehet a felhő, arrafelé helyenként kisebb eső, zápor, zivatar is előfordulhat. A szél nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik, a csúcsok 24 és 31 fok között alakulnak, nyugaton lesz hűvösebb. Szerdán a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esetleg egy-egy záporral. Hajnalban 10-17, délután 23-28 fok valószínű odakint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Pár nappal ezelőtt én valamikor este azt mondtam, hogy szeretném az összes férfi embert köszönteni, akik most éppen nem futballmeccset néznek, hanem annak ellenére velünk vannak. Úgyhogy mondtam, hogy kedves István és Laci, sziasztok! Na, úgyhogy vége van a futballvilágbajnokságnak, minden visszatért a régi kerékvágásba, de ez se igaz, mert mi el se hagytuk ezt a kerékvágást. Nálunk ugyanúgy mindegy, hogy kijátszott kivel, negyed döntő, csoportmeccs, hétfő, akkor Classic House.
3: Így van.
2: 6-8-ig. Úgyhogy ez nem változik most sem. Lauer Krisztián mostantól a lemezjátszók mögött egészen 8-ig.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Adósok vagyunk egy nagy adag elérhetőséggel. Régen mondtunk már ilyet, úgyhogy akkor légy oly kedves.
3: A mixeket megtaláljátok a www.mixcloud.com/DJ Lauer, illetve a Lauer & Canard oldalakon.
2: Illetve még, mert hogy van nektek egy
3: SoundCloud oldalon is, az pedig a soundcloud.com/DJ Lauer.

0: Night Shift-ben szólnak a lemezjátszóknál. Lauer.
1: Hú, én reménykedtem az utolsó pillanatig valami csodában, isteni gondviselésben, hogy mégiscsak esetleg véletlenül el tudunk jutni a brightoni Fatboy Slim bulira, ugye tegnapra volt nekünk jegyünk vasárnapra, de hát itt vagyok, úgyhogy ez azt jelenti, hogy nem vagyok ott, nem aludtam ott, úgyhogy itt vagyok. Én önvédelem...
2: Nagyon szomorú, de tényleg.
1: Ez az, de figyelj be, most már nekem gyakorlatom, ez is a másfél éve nyomjuk, hogy megveszem a jegyeket, és aztán így egy nappal előtte kénytelen vagyok eladni, mert tudjuk, nem tudunk kijutni. Önvédelemből még nem mertem fölmenni a YouTube-ra és megnézni bármelyik, a négy napot, bármelyik.
2: Igen,
1: tehát, hogy felnőtt férfi embert zokogni, látni, ez nem mindig olyan szép látvány, úgyhogy senkit nem akartam ezzel terhelni. Mindegy. Fene tudja. Egyébként én abban reménykedem, mert hogy ugye 2001-ben volt a legeslegelső Big Beach Butik, ami nagyot ment.
2: Á, óriás legenda.
1: Ami nagyot ment, ez a 2002-es, képzeld el. Tehát, hogy az volt az a negyedmilliós. Igen. Úgyhogy ez az elsőnek volt a 25 éves évfordulója. Úgyhogy remélem, hogy a Fatboy Slim úgy gondolja, hogy azért azt a nagyot is meg kéne ünnepelni jövőre. Igen. És akkor most már tényleg nem tudom, gyerekeket majd becsempészem.
2: Azt egyébként tényleg nem szabadnak kihagyni.
1: Úgyhogy én nagyon reménykedem benne, hogy itt értem én, hogy közel vannak egymáshoz ezek az évfordulók, de azért kedves Norman, ha hallasz minket, légy szíves. Kösz.
2: Köszönöm.

0: A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál Lauer.
1: És ugye mondtam az előző órában, de hát azért mondjuk el ebben a 60 percben, és anyukámnak nagyon sok boldog születésnapot kívánok.
2: Isten értesse sokáig.
1: Kedves mama, a Vágybaj mama ma ünnepel. Úgyhogy mi meg ünnepeljünk, akkor még a héten még egyet, jó, hogy áldozunk már egy picit a Classic House oltárán pénteken is, hogyha beleférne.
2: Rá, nagyon-nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Egy jó Nácsi Fektrára akkor visszahívlak ezennel.
2: Köszönöm.
1: Van 3 nap, 4 nap pihenőd, és akkor pénteken találkozunk. Megint ezt a mai 60-at megköszönjük szépen.
2: Én köszönöm, sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Mintegy 60 ezer vállalkozás adós a számviteli beszámolóval. Görögországba is megérkezett a hőség. Itthon még nem lesz akkora kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több mint 60 ezer vállalkozás nem tette közzé határidőre a számviteli beszámolóját. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra figyelmeztet, hogy az érintett cégeknek érdemes mielőbb pótolniuk a hiányosságot, mert a mulasztásnak súlyos következményei is lehetnek. Részletek Linzmeier Szilviától, az adóhatóság szóvivőjétől.
2: A NAV most segít, kiküldött egy felszólítást, 30 napjuk van pótolni ezt a mulasztást és benyújtani a beszámolót. Ha valamelyik cég továbbra sem nyújtja be a beszámolóját, jön a következő felhívás, ebben már 200 000 forintos mulasztási bírság szerepel. Itt is van 30 napja a vállalkozásnak. Aki ezt a határidőt is elmulasztja, annak a NAV a törvény alapján kénytelen lesz törölni az adószámát. Az a cég, amelyiknek nincsen adószáma, megszűnik.
1: Lejár egy fontos határidő az iskolakezdési támogatás kapcsán. Szerdáig lehet jelezni az iskolának, ha a gyermek sajátos nevelési igényű. Ha a szülők addig nem tájékoztatják az intézményt, az eseni nem kerül be időben az oktatási nyilvántartásba. Ez azért lényeges, mert sajátos nevelési igény esetén járhat ugyan az iskolakezdési támogatás, de az államkincstár kizárólag a hivatalos oktatási adatokat veszi figyelembe. Villámcsapásban sérült meg két magyar túrázó Ausztriában. A fiatal emberek a Bécsi Alpok vonulatán kirándultak tegnap, még délelőtt indultak el, de kora délután elkapta őket egy heves zivatar, és egy villám a közvetlen közelükben csapódott be. Egyikük 30 métert esett a hegyről, a másik a földön fekve segítséget tudott hívni. A rossz idő miatt helikopterrel nem tudtak értük menni, 30 hegyi mentő segített lehozni a sérülteket, mindkét magyar férfit kórházban kezelik. Görögországban is megérkezett az év első nagy hőhulláma. A mediterrán országot eddig elkerülte a forróság, szombaton viszont Athén közelében már 40 fokot is mértek. A partvidékekre és szigetekre barátságosabb időt ígérnek. Krétán például 35, Rodoszon 34 fok lehet. Holnap a nap mellett főleg a déli, délnyugati, nyugati területeken költözhet több felhő az égre, és ott kisebb eső, zápor, zivatar sem kizárt. A csúcsok 24 és 31 fok között alakulnak. Szerdán a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esetleg egy-egy záporral, 23-28 fok valószínű odakint. A csütörtök már csapadékosabb lehet, észak-észak-nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, zápor, zivatar is jöhet a 23-29 fokban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És akkor most az egy hónapos futball világbajnokság után hagyott űrt magam sem tudnám szebben dalba önteni, mint ahogy ezt teszi a Shapeshifters rögtön az óra legelején. Back to basics, vissza az alapokhoz. Igen, így jönnek az úgymond unalmas futballmentes sétköznapok, de hát azért örüljünk annak, hogy még tart a nyár.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM.

Ezt sem a legjobb zenék. Hála az égnek, volt szerencsém rengeteg óriási rendezvényen dolgoznom. BL döntő, futball Európa bajnokság, vízes világbajnokság, Forma 1-es futamok. Tudom, hogy hogy megy ez, hogy tévés közvetítés, adásbiztonság, de tényleg, tehát Madonna annyira playbackről nyomja, hogy nem csak a hangja megy felvételről, hanem ő maga is, és az utolsó két sorra begurul egy autóval. Akarunk még erről a tegnapi félidei sorról beszélni, ugye nem? Jön Madonna és az American Pie.

Best of a legjobb zenék, káromkodást és ígérettételt is jelenthet a swear szó. Aki nem beszél angolul, szerintem a következő dal hangulatával akkor is kitalálja, hogy most melyikről van szó. Jön az All for One!

Best of a legjobb zenék, hogy hogy áll a Lyme-kor ellen vívott harcával Justin Timberlake. Nem lehet tudni, mert nem nagyon nyilatkozik erről sem. Meg arról sem, hogy lesz-e NSYNC reunion, meg arról sem, hogy őt mikor lehet legközelebb vagy megint színpadon látni. Már ezzel kapcsolatban vannak pletykák, hogy 2028-tól Vegas-i rezidenciája lesz. Jön Justin és a Señorita.

Best FM a legjobb zenék azok után, hogy a B.O.B.-vel és Travis McCoy-jal már jegyzett egy-egy kislemezt. 2010-ben ezen a napon adta ki első önálló kislemezét Bruno Mars, a Just The Way You Are-t, ami az első Grammy-díját jelentette a 16 közül. Ez meg a harmadikat és a negyediket. Jön az Uptown Funk itt a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Elutasította Polgár Judit az államfői felkérést, nem kell etetni, itatni a csapatokba verődött fehér gólyákat. A napsütést felhők is kísérhetik holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elutasította az államfői felkérést Polgár Judit. A sakknagymester közösségi oldalán úgy fogalmazott, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy vállalja a nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, de élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők bizalmát. Az alaptörvény 17. módosításának életbe lépésével mától nem Súlyog Tamás hazánk köztársasági elnöke. Feladatait egyelőre Forsthoffer Ágnes házelnök látja el. Az új köztársasági elnököt 30 napon belül kell megválasztania a parlamentnek. Új miniszterelnöke van az Egyesült Királyságnak. Andy Burnham Manchester volt polgármestere, múlt hét óta a kormányzó munkáspárt vezetője, és harmadik Károly király ma megbízta őt az új brit kormány megalakításával. Elődje Keir Starmer nem sokkal korábban felajánlotta lemondását az uralkodónak, aki ezt elfogadta. Andy Burnham az Egyesült Királyság 59. egyben 8. munkáspárti miniszterelnöke. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák. Ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője azt kéri, ne etessük, ne itassuk, és ne próbáljuk megmenteni ezeket a madarakat.
2: A most országszerte látható fehér gólya csapatok nem bajba került madarak, amikor pihennek, nagyon gyakran választanak táplálkozásra nem alkalmas területet. Hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledő csagadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, nagy távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt használva tudnak energiatakarékosan magasra felkörözni. Nagyon erős napsütésnél pedig, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
1: Egyre több áldozatot szed az Ebola Kongóban. A járvány májusban tört ki. Szombatig mintegy 2300 esetet erősítettek meg, és a fertőzés legalább 930 ember halálát okozta. A rendkívül fertőző, vérzéses lázzal járó betegséget egy vírus okozza. Egyelőre nincs ellene elfogadott védőoltás vagy hatékony kezelés. Holnap többnyire szépen süthet a nap, de a déli, délnyugati és nyugati tájakon több lehet a felhő, arrafelé helyenként kisebb eső, zápor, zivatar is előfordulhat. A szél nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik, a csúcsok 24 és 31 fok között alakulnak, nyugaton lesz hűvösebb. Szerdán a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esetleg egy-egy záporral. Hajnalban 10-17, délután 23-28 fok valószínű odakint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az egykoron 4 tagú Destiny's Child-ból 2 tagot gyorsan kipöcköltek, és az ő helyükre érkezett Michelle Williams, és aztán egy rádiós műsorvezető viccesen megjegyezte, hogy úgy hullanak ki a Destiny's Child tagok a csapatból, mint a versenyzők a Survivorból. Hát így született meg ez a dal. Jön a Destiny's Child és a Survivor.
5: Ez a Night Shift a Best FM-en Whiteboy-ja.

Best FM a legjobb zenék, mivel egy Manchester életőségű zenekarról van szó, ezért nagyon sokan, nagyon sokáig úgy gondolták, hogy a nevükben az M betű az Manchesterre utal. Nem. A csapat alapítójára, az ős tagra, aki az egész brigádot összeszervezte, Mike Pickeringre, illetve a keresztnevének első betűjére utal az M. Illetek ők az M-People, jön a Moving On Up itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. A 90-es évek hazai előadói közül elég sokan merítettek ihletet, fogalmazunk így, a Salt & Pepa életművéből, sőt nem csak úgy általában az életműből, hanem konkrétan ebből a dalból. Hiszen ennek köszönhető az Emergency House féle Ez legalább szex, illetve hát a repülők féle I love you sem lenne, ha ez nem lenne. Let's talk about sex, jön a Salt & Pepa.

ahogy akarod. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift Fightboy-jal. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék, autósok, figyeljenek rá, hogy holnap a Dózsa-György út, Tököli út és Kerepesi út közé eső szakasz a teljes lezárás alatt lesz. Este 6 és éjfél között rendezvény miatt.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültesem önmagam, látom, hogy összeír a világon.
1: Best FM, a legjobb zenék, szél és felhő, nagyjából ez határozza meg a következő napok időjárását országszerte mindenhol. Egyszer-kétszer a változatosság kedvéért jön majd egy kis hideg front csütörtökön, magas UVB sugárzás szombaton, illetve vasárnap elszórtan zápor és zivatar, de mondom még egyszer, nagyjából erre tessék készülni. Kevés szél, kevés felhő, 28 fok körüli nappali maximum.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Nyelvvédelmi szempontból vizsgálják a reklámokat a fogyasztóvédők. Több térségben folytatódik a szúnyogírtás. Nyugaton lehet holnap a leghűvösebb. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elutasította az államfői felkérést Polgár Judit. A sakknagymester közösségi oldalán úgy fogalmazott, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy vállalja a Nemzet Egyesítésének történelmi felelősségét, de élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők bizalmát. Az alaptörvény 17. módosításának életbe lépésével mától nem Súlyog Tamás hazánk köztársasági elnöke. Feladatait egyelőre Forsthoffer Ágnes házelnök látja el. Az új köztársasági elnököt 30 napon belül kell megválasztania a parlamentnek. A reklámokat vizsgálják a fogyasztóvédők. Azt ellenőrzik, betartják-e ilyenkor a magyar nyelv védelmét szolgáló előírásokat. A magyar nyelvű újságokban, magazinokban, rádió és tévéműsorokban, a szabadtéri hirdetésekben szereplő reklámokat, valamint az üzletekben kihelyezett tájékoztatókat is figyelik. Tavaly az ellenőrzött reklámok csaknem harmadánál találtak valamilyen szabálytalanságot. Emiatt összesen 5 millió 200 ezer forint bírságot szabtak ki. A jogszabály szerint a reklámoknak és a fogyasztói tájékoztatóknak magyarul kell megjelenniük, csak a vállalkozás neve megjelölése és az árujelző kivétel. Idegen nyelvet csak magyar fordítással együtt lehet használni. Egyre népszerűbbek a balatoni gyerektáborok, a kínálat pedig egyre szélesebb. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint sok család már befektetésként tekint a táborokra, hiszen azok nem csak kikapcsolódást, hanem élményeket, önállóságot és új készségek elsajátítását is kínálják a gyerekeknek. A Tó térségében a következő hetekben több száz program, például nyelvi, zenei, kézműves, sport vagy vitorlástábor várja a fiatalokat. A héten is küzdenek a szúnyogok ellen. A napokban a Balaton szegély zónáiban, a Dráva mentén, a Tiszató egyes területein, a főváros 3. és 21. kerületében, Sopronban és Hajdú-Bihar vármegyében folytatódik az írtás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel, illetve ahol szükséges, ott kémiai módszerrel is gyérítik a vérszívókat. Holnap a nap mellett főleg a déli, délnyugati, nyugati területeken költözhet több felhő az égre, és ott kisebb eső, zápor, zivatar sem kizárt. A csúcsok 24 és 31 fok között alakulnak. Szerdán a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esetleg egy-egy záporral, 23-28 fok valószínű odakint. A csütörtök már csapadékosabb lehet, észak-észak-nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, zápor, zivatar is jöhet a 23-29 fokban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 57 évvel ezelőtt, 1969-ben ezen a napon lépett először ember a Holdra, Neil Armstrong személyében, és hogyha rajta kívül van még valaki, aki rajong az űrért, meg az űrutazásért, hát az J.K. a Jamiroquai-ból. Ők is jönnek majd a Little L-lel 10 és 11 óra között itt a Best FM-en.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en Whiteboy-ja.

Most FM a legjobb zenéken egyszerű nevű előadók érkeznek a következő percekben, hogy Akon, Vez, Nelly, Ákos. Mondhatnám azt is, hogy Epson, Matt, Funkers, de hát az bonyolult lenne, nem illen ebbe a sorba, úgyhogy csak annyit mondok, hogy EMF, Emails Unbelievable.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, Guten Tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz.

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szerepet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkod túl.

0: ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: sem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalon.
1: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
2: Ez a Night Shift White Boy-jal.
3: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.

Best FM a legjobb zenekes, ha már 8 óra magasságában méltatlankodtam a tegnapi futball VB döntő halftime showjával és Madonnával kapcsolatban, akkor azért az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy viszont a záró ünnepség Post Malone-nal és a most érkező Robbie Williams-szel cserébe egészen rendben volt. Nyilván No Regrets itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a korábban elérhetetlennek hit sztárok egyre közelebb kerülnek hozzánk. És nekünk egyre kevesebbet kell utazni azért, hogy mondjuk élőben lássuk Christina Agulérát, aki májusban az egyik osztrák sípája záró ünnepségén lépett fel. Lil Kim pedig hamarosan Európában fog turnézni a Pussycat Dolls előzenekaraként. Ők jönnek most együtt a Can't Hold Us Down-nal.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Az előző órában már itt volt Akon, teljesen egyedül, a Lonely-val, mi mással. De most azonban majd Gwen Stefani-val jön, és a The Sweet Escape-el, de rajtuk kívül a mai utolsó 60 percben érkezik még a Black Eyed Peas is a Where Is The Love-val, hozza majd a Well Hello a rockpartot, és a sor legelején a The Course a Breathless-t.
1: Ez a Night Shift a Best

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat követem.

ismernek, azt sem tudják, ki vagyok, fel sem tudják fogni azt, hogy én nekik egy körbe tükröt mutatok. Keresem az ajt, egy élményt, mi megmarad, fölrakom az életem pirosra, se baj, ha feketén ragad.

Best FM a legjobb zenék, amikor az Üvegtigris 2-ben Cingár azt mondja, hogy ő az igazi, megtaláltam. Erre Csoki csak annyit tud mondani, hogy este elvesztette, reggelre megtalálta. Hát most pont ugyanez fog történni. A Black Eyed Peas nem találja, a Heavy D and the Boys pedig majd megtalálja. Persze, hogy a szerelmet. Where is the love? Rögtön utána pedig Now That We Found Love. Itt a Westen, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, hogyha bárki ezt a dalt, vagy a többi másik Eagle Eye Cherry dalt élőben szeretné meghallgatni, nem kell messzire utazni, jó hírünk van, picikét kell várni. November 23-án fog majd Budapest közepén fellépni élőben Eagle Eye Cherry, és biztos hozza majd a Safe Tonight-t is.

Best FM a legjobb zenek, jól mondja Kelly Rowland, holnap is lesz work, ugyanúgy, mint ma nekem 6-tól éjfélig. A mai night shift ennyi volt, holnap, mivel kedd lesz, hangya csatlakozik majd hozzám, úgyhogy a kedd estét, mint minden kedd estét az elmúlt 4 évben 120 percnyi funky mixen fogunk majd indítani. Jön Kelly Rowland, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love goes.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,